Prazni smo ovdje mi, u tihoj dolini našeg sna. Tu sam te prvi

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Adre.

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Október 25-én tartják az előrehozott parlamenti választást Szerbiában, jelentette be Alekszandar Vučić szerb elnök keddeste a szerbiai rádió és televízióban. Az államfő közölte, ma írja alá a parlament feloszlatásáról, valamint az előrehozott választás kiírásáról szóló rendeleteket. Több mint 1 millió

Polgár jelentkezett az egyszeri 6000 dináros állami támogatásra, közölte a pénzügyminisztérium. A jelentkezés szeptember 7-én kezdődött, és szeptember 21-ig tart. A kérelmeket a kincstári igazgatóság idp.trezor.gov.rs címen elérhető portálján lehet benyújtani. A szerb kormány új rendeletet fogadott el a kétkerekű elektromotorral hajtott járművek azonosításának és nyilvántartásába vételének külön feltételeiről. A szabályozás az elektromos kerékpárokra, elektromos rollerekre és más hasonló járművekre vonatkozik, célja pedig annak megállapítása, hogy az adott jármű műszaki jellemzői alapján melyik kategóriába tartozik, írja az Euronews Szerbia. Szerbiában az élelmiszerárak gyorsabban közelítenek az Európai Unió átlagához, mint más termékek és szolgáltatások árai. Az élelmiszerek ára már elérte az uniós átlag 96,6%-át, és Szerbiában drágább az élelmiszer, mint Közép- és Kelet-Európa 11 országában, írja az N1. Az új állatjóléti törvény tervezete az állatok tartásától és szaporításától a menhelyek működésén át az utcán élő kutyák és macskák problémáját is rendezni, valamint az eutanázia szabályait is pontosítaná. A tervezet kidolgozását ugyanakkor heves viták és egymásnak ellentmondó álláspontok kísérik. 37 nyugat-nílusi lázas esetet regisztráltak Szerbiában. Elsősorban fertőzött szúnyogok terjesztik a kórt. A legtöbb fertőzés enyhe tünetekkel, például lázzal, fejfájással és izomfájdalommal jár, de ritkábban súlyos idegrendszeri megbetegedést is okozhat. A június 1-e és szeptember 6-a között regisztrált eseteket 9 szerbiai körzetben azonosították. Több lépcsős szociális támogatási rendszer bevezetését tervezi az osztrák kormány. A teljes összegű segít azok kaphatnák meg, akik teljesítik a társadalmi és munkaerőpiaci integráció feltételeit. Megkezdődik a labdarúgó bajnokok ligája új idénye. Az első forduló mérkőzéseit 3 nap alatt játsszák le, a címvédő Paris Saint-Germain pedig szerdán hazai pályán fogadja a pozsonyi Szlovánt. Ma kezdődik a 34. férfi röplabda Európa-bajnokság. Finnország, Olaszország, Bulgária és Románia ad otthont a tornának. Szerbiában napos idő várható, helyenként megnövekszik a felhőzet, és néhol rövid ideig tartó zápor is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között lesz. Szombattól az egész országban hűvösebb lesz, vasárnap a hűvös reggelt követően. A legmagasabb nappali hőmérséklet a legtöbb helyen 24 és 27 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

ingyenes egészségügyi mérések, ingyenes cukorszintmérés és vérnyomásmérés a Vöröskereszt épületében Adán, a Lenin utca 46-os szám alatt, a hónap minden második keddjén, reggel 8-tól 10 óráig. Figyeljen az egészségére, várunk mindenkit szeretettel! Telefonszám 024 852 350.

0: mai slágerek.
1: Percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.
2: Minden hídetől, szóval
0: a legjobb zenék.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Sassi Tagis Hit, Odai Rádió. Az Észak-Bánáti körzetben tett látogatása alkalmából Adán is üdvözölhettük Szerbia köztársaság elnökét, Alekszandar Vučićot. A látogatás helyszíne az Adica Wellness központ volt, ahol az önkormányzat és a közvállalat vezetősége fogadta a delegációt. A látogatás alkalmával átbeszéltük a turizmussal kapcsolatos eddigi befektetéseinket, illetve az adott témakörhöz tartozó fejlesztési terveket, amelyekhez támogatást kértünk. Úgy szintén örömünkre szolgál tájékoztatni a közvéleményt, hogy néhány nap előkészület után elkezdődtek a munkálatok a Moholy nagyút újabb szakaszának kiépítésén. Ez a beruházás prioritást képez községünk számára, és ennek realizálására. És ennek realizálására a köztársasági elnök tavaly februári látogatása alkalmából tett ígéretet, nyilatkozta Bilicki Zoltán, a Dököség polgármestere.

Tisztelt termelők! A Kitel DOO adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédő szereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Önkéntes véradás Adán. Kiemelten várjuk a nulla vércsoportú donorokat. Időpont szeptember 19, 8.30-tól 12 óráig, vagy amíg van donor. Helyszín Ada, Lenin utca 46. Kapcsolat 024 852 350. Segíts életet menteni!

0: A pontos idő 15 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Október 25-én tartják az előrehozott parlamenti választást Szerbiában, jelentette be Alekszandar Vučić szerb elnök keddesre a szerbiai rádió és televízióban. Az államfő közölte, ma írja alá a parlament feloszlatásáról, valamint az előrehozott választás kiírásáról szóló rendeleteket. Több mint 1 millió polgár jelentkezett az egyszeri 6000 dináros állami támogatásra, közölte a pénzügyminisztérium. A jelentkezés szeptember 7-én kezdődött, és szeptember 21-ig tart. A kérelmeket a kincstári igazgatóság idp.trezor.gov.rs címen elérhető portálján lehet benyújtani. A szerb kormány új rendeletet fogadott el a kétkerekű elektromotorral hajtott járművek azonosításának és nyilvántartásába vételének külön feltételeiről. A szabályozás az elektromos kerékpárokra, elektromos rollerekre és más hasonló járművekre vonatkozik, célja pedig annak megállapítása, hogy az adott jármű

aki jellemzői alapján melyik kategóriába tartozik, írja az Euronews Szerbia. Szerbiában az élelmiszerárak gyorsabban közelítenek az Európai Unió átlagához, mint más termékek és szolgáltatások árai. Az élelmiszerek ára már elérte az uniós átlag 96,6%-át, és Szerbiában drágább az élelmiszer, mint Közép- és Kelet-Európa 11 országában, írja az N1. Az új állatjóléti törvény tervezete az állatok tartásától és szaporításától a menhelyek működésén át az utcán élő kutyák és macskák problémáját is rendezni, valamint az eutanázia szabályait is pontosítaná. A tervezet kidolgozását ugyanakkor heves viták és egymásnak ellentmondó álláspontok kísérik. 37 nyugat-nílusi lázas esetet regisztráltak Szerbiában. Elsősorban fertőzött szúnyogok terjesztik a kórt. A legtöbb fertőzés enyhe tünetekkel, például lázzal, fejfájással és izomfájdalommal jár, de ritkábban súlyos idegrendszeri megbetegedést is okozhat. A június 1-e és szeptember 6-a között regisztrált eseteket 9 szerbiai körzetben azonosították. Több lépcsős szociális támogatási rendszer bevezetését tervezi az osztrák kormány. A teljes összegű segít azok kaphatnák meg, akik teljesítik a társadalmi és munkaerőpiaci integráció feltételeit. Megkezdődik a labdarúgó bajnokok ligája új idénye. Az első forduló mérkőzéseit 3 nap alatt játsszák le, a címvédő Paris Saint-Germain pedig szerdán hazai pályán fogadja a pozsonyi Szlovánt. Ma kezdődik a 34. férfi röplabda Európa-bajnokság. Finnország, Olaszország, Bulgária és Románia ad otthont a tornának. Szerbiában napos idő várható, helyenként megnövekszik a felhőzet, és néhol rövid ideig tartó zápor is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között lesz. Szombattól az egész országban hűvösebb lesz, vasárnap a hűvös reggelt követően. A legmagasabb nappali hőmérséklet a legtöbb helyen 24 és 27 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zántán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

0: That was a David Bowie song.
1: Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dusa András utca 35A. Far beyond reach.

0: But you thought you was gonna get fucking with me.
1: Adai Rádió. Hírek minden órában. Tisztelt termelők! A Kitel DOO Adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO Adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Tisztelt nyugdíjasok! Az SP üzletekben nyugdíjas kártya tulajdonosoknak vásárlásuk során 10% kedvezmény jár szeptember 9-én és 10-én. SP üzletek. Hűségesek önökhöz.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Adán az Alsórídben eladó két egyenként 4 négyzetméteres megművelhető termőföld parcella. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 065 20 54 331.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 16 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztat a valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Október 25-én tartják az előrehozott parlamenti választást Szerbiában, jelentette be Alekszandar Vučić szerb elnök keddeste a szerbiai rádió és televízióban. Az államfő közölte, ma írja alá a parlament feloszlatásáról, valamint az előrehozott választás kiírásáról szóló rendeleteket. Több mint 1 millió polgár jelentkezett az egyszeri 6000 dináros állami támogatásra, közölte a pénzügyminisztérium. A jelentkezés szeptember 7-én kezdődött, és szeptember 21-ig tart. A kérelmeket a kincstári igazgatóság idp.trezor.gov.rs címen elérhető portálján lehet benyújtani. A szerb kormány új rendeletet fogadott el a kétkerekű elektromotorral hajtott járművek azonosításának és nyilvántartásába vételének külön feltételeiről. A szabályozás az elektromos kerékpárokra, elektromos rollerekre és más hasonló járművekre vonatkozik, célja pedig annak megállapítása, hogy az adott jármű műszaki jellemzői alapján melyik kategóriába tartozik, írja az Euronews Szerbia. Szerbiában az élelmiszerárak gyorsabban közelítenek az Európai Unió átlagához, mint más termékek és szolgáltatások árai. Az élelmiszerek ára már elérte az uniós átlag 96,6%-át, és Szerbiában drágább az élelmiszer, mint Közép- és Kelet-Európa 11 országában, írja az N1. Az új állatjóléti törvény tervezete az állatok tartásától és szaporításától a menhelyek működésén át az utcán élő kutyák és macskák problémáját is rendezni, valamint az eutanázia szabályait is pontosítaná. A tervezet kidolgozását ugyanakkor heves viták

és egymásnak ellentmondó álláspontok kísérik. 37 nyugat-nílusi lázas esetet regisztráltak Szerbiában. Elsősorban fertőzött szúnyogok terjesztik a kórt. A legtöbb fertőzés enyhe tünetekkel, például lázzal, fejfájással és izomfájdalommal jár, de ritkábban súlyos idegrendszeri megbetegedést is okozhat. A június 1-e és szeptember 6-a között regisztrált eseteket 9 szerbiai körzetben azonosították. Több lépcsős szociális támogatási rendszer bevezetését tervezi az osztrák kormány. A teljes összegű segít azok kaphatnák meg, akik teljesítik a társadalmi és munkaerőpiaci integráció feltételeit. Megkezdődik a labdarúgó bajnokok ligája új idénye. Az első forduló mérkőzéseit 3 nap alatt játsszák le, a címvédő Paris Saint-Germain pedig szerdán hazai pályán fogadja a pozsonyi Szlobánt. Ma kezdődik a 34. férfi röplabda Európa-bajnokság. Finnország, Olaszország, Bulgária és Románia ad otthont a tornának. Szerbiában napos idő várható, helyenként megnövekszik a felhőzet, és néhol rövid ideig tartó zápor is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között lesz. Szombattól az egész országban hűvösebb lesz, vasárnap a hűvös reggelt követően. A legmagasabb nappali hőmérséklet a legtöbb helyen 24 és 27 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

mixtures, bridge, verse.

ingyenes egészségügyi mérések, ingyenes cukorszintmérés és vérnyomásmérés a Vöröskereszt épületében Adán, a Lenin utca 46-os szám alatt, a hónap minden második keddjén, reggel 8-tól 10 óráig. Figyeljen az egészségére, várunk mindenkit szeretettel! Telefonszám 024 852 350.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Az Észak-bánáti körzetben tett látogatása alkalmából Adán is üdvözölhettük Szerbia köztársaság elnökét, Alekszandar Vučićot. A látogatás helyszíne az Adica Wellness központ volt, ahol az önkormányzat és a közvállalat vezetősége fogadta a delegációt. A látogatás alkalmával átbeszéltük a turizmussal kapcsolatos eddigi befektetéseinket, illetve az adott témakörhöz tartozó fejlesztési terveket, amelyekhez támogatást kértünk. Úgy szintén örömünkre szolgál tájékoztatni a közvéleményt, hogy néhány nap előkészület után elkezdődtek a munkálatok a Moholy nagyút újabb szakaszának kiépítésén. Ez a beruházás prioritást képez községünk számára, és ennek realizálására. És ennek realizálására a köztársasági elnök tavaly februári látogatása alkalmából tett ígéretet, nyilatkozta Bilicki Zoltán, a Dököség polgármestere.

Tisztelt termelők! A Kitel D.O.O. Adai Kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite D.O.O. Adai Kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

0: Solo.
1: Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.
2: Mutat

0: keep running.
1: Ça, c'est Agri-Hit, Odoy Radio. Önkéntes véradás adán. Kiemelten várjuk a nulla vércsoportú donorokat. Időpont szeptember 19, 8.30-tól 12 óráig, vagy amíg van donor. Helyszín Ada, Lenin utca 46. Kapcsolat 024 852 350. Segíts életet menteni!

0: A pontos idő 17 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredact Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Október 25-én tartják az előrehozott parlamenti választást Szerbiában, jelentette be Alekszandar Vučić szerb elnök keddesre a szerbiai rádió és televízióban. Az államfő közölte, ma írja alá a parlament feloszlatásáról, valamint az előrehozott választás kiírásáról szóló rendeleteket. Több mint 1 millió polgár jelentkezett az egyszeri 6000 dináros állami támogatásra, közölte a pénzügyminisztérium. A jelentkezés szeptember 7-én kezdődött, és szeptember 21-éig tart. A kérelmeket a kincstári igazgatóság idp.trezor.gov.rs címen elérhető portálján lehet benyújtani. A szerb kormány új rendeletet fogadott el a kétkerekű elektromotorral hajtott járművek azonosításának és nyilvántartásába vételének külön feltételeiről. A szabályozás az elektromos kerékpárokra, elektromos rollerekre és más hasonló járművekre vonatkozik, célja pedig annak megállapítása, hogy az adott jármű műszaki jellemzői alapján melyik kategóriába tartozik, írja az Euronews Szerbia. Szerbiában az élelmiszerárak gyorsabban közelítenek az Európai Unió átlagához, mint más termékek és szolgáltatások árai. Az élelmiszerek ára már elérte az uniós átlag 96,6%-át, és Szerbiában drágább az élelmiszer, mint Közép- és Kelet-Európa 11 országában, írja az N1. Az új állatjóléti törvény tervezete az állatok tartásától és szaporításától a menhelyek működésén át az utcán élő kutyák és macskák problémáját is rendezni, valamint az eutanázia szabályait is pontosítaná. A tervezet kidolgozását ugyanakkor heves viták és egymásnak ellentmondó álláspontok kísérik. 37 nyugat-nílusi lázas esetet regisztráltak Szerbiában. Elsősorban fertőzött szúnyogok terjesztik a kórt. A legtöbb fertőzés enyhe tünetekkel, például lázzal, fejfájással és izomfájdalommal jár, de ritkábban súlyos idegrendszeri megbetegedést is okozhat. A június 1-e és szeptember 6-a között regisztrált eseteket 9 szerbiai körzetben azonosították. Több lépcsős szociális támogatási rendszer bevezetését tervezi az osztrák kormány. A teljes összegű segít azok kaphatnák meg, akik teljesítik a társadalmi és munkaerőpiaci

kvalifikáció feltételeit. Megkezdődik a labdarúgó bajnokok ligája új idénye. Az első forduló mérkőzéseit 3 nap alatt játsszák le, a címvédő Paris Saint-Germain pedig szerdán hazai pályán fogadja a pozsonyi Szlobánt. Ma kezdődik a 34. férfi röplabda Európa-bajnokság. Finnország, Olaszország, Bulgária és Románia adott hont a tornának. Szerbiában napos idő várható, helyenként megnövekszik a felhőzet, és néhol rövid ideig tartó zápor is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között lesz. Szombattól az egész országban hűvösebb lesz, vasárnap a hűvös reggelt követően. A legmagasabb nappali hőmérséklet a legtöbb helyen 24 és 27 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodak Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiából előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Tisztelt termelő! A Kitel DOO adalék kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO adalék kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Tisztelt nyugdíjasok! Az SP üzletekben nyugdíjas kártya tulajdonosoknak vásárlásuk során 10% kedvezmény jár szeptember 9-én és 10-én. SP üzletek. Hűségesek önökhöz!

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Adán az Alsórídben eladó két egyenként 4 négyzetméteres megművelhető termőföld parcella. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 065 20 54 331.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 18 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
2: A valamikor Innapredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
1: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
2: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.
1: Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Október 25-én tartják az előrehozott parlamenti választást Szerbiában, jelentette be Alekszandar Vučić szerb elnök keddesre a szerbiai rádió és televízióban. Az államfő közölte, ma írja alá a parlament feloszlatásáról, valamint az előrehozott választás kiírásáról szóló rendeleteket. Több mint 1 millió polgár jelentkezett az egyszeri 6000 dináros állami támogatásra, közölte a pénzügyminisztérium. A jelentkezés szeptember 7-én kezdődött, és szeptember 21-ig tart. A kérelmeket a kincstári igazgatóság idp.trezor.gov.rs címen elérhető portálján lehet benyújtani. A szerb kormány új rendeletet fogadott el a kétkerekű elektromotorral hajtott járművek azonosításának és nyilvántartásába vételének külön feltételeiről. A szabályozás az elektromos kerékpárokra, elektromos rollerekre és más hasonló járművekre vonatkozik, célja pedig annak megállapítása, hogy az adott jármű műszaki jellemzői alapján melyik kategóriába tartozik, írja az Euronews Szerbia. Szerbiában az élelmiszerárak gyorsabban közelítenek az Európai Unió átlagához, mint más termékek és szolgáltatások árai. Az élelmiszerek ára már elérte az uniós átlag 96,6%-át, és Szerbiában drágább az élelmiszer, mint Közép- és Kelet-Európa 11 országában, írja az N1. Az új állatjóléti törvény tervezete az állatok tartásától és szaporításától a menhelyek működésén át az utcán élő kutyák és macskák problémáját is rendezni, valamint az eutanázia szabályait is pontosítaná. A tervezet kidolgozását ugyanakkor heves viták és egymásnak ellentmondó álláspontok kísérik. 37 nyugat-nílusi lázas esetet regisztráltak Szerbiában. Elsősorban fertőzött szúnyogok terjesztik a kórt. A legtöbb fertőzés enyhe tünetekkel, például lázzal, fejfájással és izomfájdalommal jár, de ritkábban súlyos idegrendszeri megbetegedést is okozhat. A június 1-e és szeptember 6-a között regisztrált eseteket 9 szerbiai körzetben azonosították. Több lépcsős szociális támogatási rendszer bevezetését tervezi az osztrák kormány. A teljes összegű segít azok kaphatnák meg, akik teljesítik a társadalmi és munkaerőpiaci integráció feltételeit. Megkezdődik a labdarúgó bajnokok ligája új idénye. Az első forduló mérkőzéseit 3 nap alatt játsszák le, a címvédő Paris Saint-Germain pedig szerdán hazai pályán fogadja a pozsonyi Szlobánt. Ma kezdődik a 34. férfi röplabda Európa-bajnokság. Finnország, Olaszország, Bulgária és Románia.

ad otthont a tornának. Szerbiában napos idő várható, helyenként megnövekszik a felhőzet, és néhol rövid ideig tartó zápor is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között lesz. Szombattól az egész országban hűvösebb lesz, vasárnap a hűvös reggelt követően. A legmagasabb nappali hőmérséklet a legtöbb helyen 24 és 27 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallottam.

ingyenes egészségügyi mérések, ingyenes cukorszintmérés és vérnyomásmérés a Vöröskereszt épületében Adán, a Lenin utca 46-os szám alatt, a hónap minden második keddjén, reggel 8-tól 10 óráig. Figyeljen az egészségére, várunk mindenkit szeretettel! Telefonszám 024 852 350.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Sassi Tagis Hit, Odoi Radio. Az Észak-bánáti körzetben tett látogatása alkalmából Adán is üdvözölhettük Szerbia köztársaság elnökét, Alekszandar Vučićot. A látogatás helyszíne az Adica Wellness központ volt, ahol az önkormányzat és a közvállalat vezetősége fogadta a delegációt. A látogatás alkalmával átbeszéltük a turizmussal kapcsolatos eddigi befektetéseinket, illetve az adott témakörhöz tartozó fejlesztési terveket, amelyekhez támogatást kértünk. Úgy szintén örömünkre szolgált tájékoztatni a közvéleményt, hogy néhány nap előkészület után elkezdődtek a munkálatok a Mohali nagyút újabb szakaszának kiépítésén. Ez a beruházás prioritást képez községünk számára, és ennek realizálására. És ennek realizálására a köztársasági elnök tavaly februári látogatása alkalmából tett ígéretet, nyilatkozta Bilicki Zoltán, a Dököség polgármestere.

tisztelt termelők! A Kitel DOO adalék kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett betűmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO adalék kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

0: anything.
1: Ma is slágerek maximumon. Adai Rádió. Önkéntes véradás Adán. Kiemelten várjuk a nulla vércsoportú donorokat. Időpont szeptember 19, 8.30-tól 12 óráig, vagy amíg van donor. Helyszín Ada, Lenin utca 46. Kapcsolat 024 852 350. Segíts életet menteni!

0: A pontos idő 19 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Október 25-én tartják az előrehozott parlamenti választást Szerbiában, jelentette be Alekszandar Vučić szerb elnök keddesre a szerbiai rádió és televízióban. Az államfő közölte, ma írja alá a parlament feloszlatásáról, valamint az előrehozott választás kiírásáról szóló rendeleteket. Több mint 1 millió polgár jelentkezett az egyszeri 6000 dináros állami támogatásra, közölte a pénzügyminisztérium. A jelentkezés szeptember 7-én kezdődött, és szeptember 21-ig tart. A kérelmeket a kincstári igazgatóság idp.trezor.gov.rs címen elérhető portálján lehet benyújtani. A szerb kormány új rendeletet fogadott el a kétkerekű elektromotorral hajtott járművek azonosításának és nyilvántartásába vételének külön feltételeiről. A szabályozás az elektromos kerékpárokra, elektromos rollerekre és más hasonló járművekre vonatkozik, célja pedig annak megállapítása, hogy az adott jármű műszaki jellemzői alapján melyik kategóriába tartozik, írja az Euronews Szerbia. Szerbiában az élelmiszerárak gyorsabban közelítenek az Európai Unió átlagához, mint más termékek és szolgáltatások árai. Az élelmiszerek ára már elérte az uniós átlag 96,6%-át, és Szerbiában drágább az élelmiszer, mint Közép- és Kelet-Európa 11 országában, írja az N1. Az új állatjóléti törvény tervezete az állatok tartásától és szaporításától a menhelyek működésén át az utcán élő kutyák és macskák problémáját is rendezni, valamint az eutanázia szabályait is pontosítaná. A tervezet kidolgozását ugyanakkor heves viták és egymásnak ellentmondó álláspontok kísérik. 37 nyugat-nílusi lázas esetet regisztráltak Szerbiában. Elsősorban fertőzött szúnyogok terjesztik a kórt. A legtöbb fertőzés enyhe tünetekkel, például lázzal, fejfájással és izomfájdalommal jár, de ritkábban súlyos idegrendszeri megbetegedést is okozhat. A június 1-e és szeptember 6-a között regisztrált eseteket 9 szerbiai körzetben azonosították. Több lépcsős szociális támogatási rendszer bevezetését tervezi az osztrák kormány. A teljes összegű segít azok kaphatnák meg, akik teljesítik a társadalmi és munkaerőpiaci integráció feltételeit. Megkezdődik a labdarúgó bajnokok ligája új idénye. Az első forduló mérkőzéseit 3 nap alatt játsszák le, a címvédő Paris Saint-Germain pedig szerdán hazai pályán fogadja a pozsonyi Szlobánt. Ma kezdődik a 34. férfi röplabda Európa-bajnokság. Finnország, Olaszország, Bulgária és Románia ad otthont a tornának. Szerbiában napos idő várható, helyenként megnövekszik a felhőzet, és néhol rövid ideig tartó zápor is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között lesz. Szombattól az egész országban hűvösebb lesz, vasárnap a hűvös reggelt követően. A legmagasabb nappali hőmérséklet a legtöbb helyen 24 és 27 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodaktrans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zántán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Tisztelt termelők! A Hitel D.O.O. Adaik kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Hitel D.O.O. Adaik kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Tisztelt nyugdíjasok! Az SP üzletekben nyugdíjas kártya tulajdonosoknak vásárlásuk során 10% kedvezmény jár szeptember 9-én és 10-én. SP üzletek. Hűségesek önökhöz!

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktránc D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Adán az Alsóridben eladó két egyenként 4 négyzetméteres megművelhető termőföld parcella. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 065 20 54 331.

0: cares listening. If someone cares to listen in.
1: Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 20 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredak Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

0: A Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
1: A valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
0: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

0: A pontos idő 22 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti jármű

Összégre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

0: A pontos idő 23 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát,